Ne, hát nic szülő zvočú, nikke hisse, nic. Hodinu ešte máme išťan kovila. To je Daniela Hazenc. A Konrad Zajna. Hošu polerajú.